0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Pintér Gábor apostoli nunciussal. Óceánia büszkén őrzi óriási térsége békéjét. Szeptember első hetében Rómában tartózkodott Pintér Gábor érsek, Új-Zéland és Óceánia apostoli nunciusa. A Szent Atya szeptember 3-án csütörtökön délelőtt az apostoli palota dolgozó szobájában kialgatáson fogadta Pintér Gábor érseket, amely találkozóra a vatikáni vezető diplomaták szokásos évenkénti szentszéki látogatása keretében került sor. Pintér Gábor érsek Új-Zéland, a Cook-szigetek, Fidzsi-szigetek, Kiribati, a Marshall-szigetek, a mikronéziai szövetségi államok, Nauru, Palau, Samoa, Vanuatu és a Tongai Királyság apostoli nunciusa, valamint a Csendes-óceániai térség apostoli küldötte. Most hallgassák meg a Pintér Gábor érsek nunciussal készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Pintér Gábor érsekatyát, Óceán és Új-Zéland apostoli nunciusát, aki a napokban kötelező évi rendes vatikáni látogatását teszi. Érsekatya, mit is jelent ez?
1: Ez annyit jelent, hogy a mi szabályzatunk szerint minden nunciusnak évente legalább egyszer, vagy ha olyan helyzet van, akkor akár kétszer is el kell jönni Rómába, és személyes találkozókat tart az itteni elöljárókkal. Elsősorban magával, a pápával, a Szentatyával van egy 4 szem közti megbeszélés ilyenkor, korlátlan ideig tulajdonképpen. És hát azon kívül az államtitkárság vezetőivel, különböző elöljáróival, azután a dikasztériumok vezetőivel, prefektusok, titkárokkal. Ezeket a folyó ügyeket beszéljük át, ami aktuális, de nem feltétlenül írásban elintézhető. Tehát ilyenkor szükség van arra, hogy beszéljek a háttérről, bizonyos ügyeknek a megítéléséről. Ez akár politikai kérdések, akár egyházi kérdések, személyi ügyek. Tehát nagyon sok minden belefér ebbe. Ez azért kell, hogy az egész ügyintézés sokkal jobban működjön, és ne csak írásban.
0: Mert előtte be kell számolni írásban is a legfontosabb kérdésekről? Gondolom.
1: Természetesen ez folyamat, ez egész éven keresztül folyamatban van, tehát itt nem csak időnként kell jelentéseket küldeni, minden folyamatban lévő ügy folyamatosan zajlik, és akkor kialakulnak a dossziék, és ennek megfelelően folytatjuk a tárgyalásokat. És hát a jelenlegi munkámban ez nagyon szerte ágazó, hiszen 12 ország tartozik hozzám, ez azt jelenti, hogy 12 kormány, 12 politikai valóság, és ezen kívül 23 egyházmegye, nagyon különböző háttérrel. Tehát van miről beszélnünk bőségesen.
0: Idefelé jövet a stúdióba, éppen arról beszélgettünk, hogy a legnagyobb komplexitású apostoli nunciatúra éppen a tiédé.
1: Igen, ez így van, valóban. A legnagyobb kiterjedésű is, tehát földrajzilag a legnagyobb kiterjedésű, én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez egy folyékony kontinens tulajdonképpen, Óceánia a maga szigeteivel. Tehát ilyen szempontból is komplex, hiszen hatalmas utakat kell megtennem. Van olyan sziget, ahova 32 órát kell utaznom repülőgéppel, hogy odaérjek. És aztán a valóság is nagyon különböző. Tehát Új-Zéland, mint egy nyugati jellegű ország, és a szigetek, amik sokkal inkább a benszülött lakosságnak a történelmét viszik magukkal, meg az egyház történelmét is. Tehát nagyon-nagyon sokféle valóság van, és hát ezeket igyekszem folyamatosan átadni és megismertetni a római hivatalokat ezzel, hiszen kevesen vannak tisztában itt Rómában azzal, hogy mi az ottani valóság.
0: Nem hallani hírekben nehézségekről, különösebb nehézségekről Új-Zéland és Óceánia világában, de azért ott is vannak változások. Új-Zéland tekintetében hogy lehetne összefoglalni, mi az, ami alakul és változik?
1: Hát hál' Istennek olyan hírek nincsenek valóban, ami krízisről szól, ami politikai konfliktusokról, esetleg háborúkról szólna, mert ilyen nincsen szerencsére nagyon régóta Óceániában. És hát ezért ugye ma a média főleg erről szól, ezekről a nehézségekről, feszültségekről. ezt szerencsére kizárhatjuk.
0: De azért ezt a helyi lakosság megbecsüli, hogy viszonylag hosszabb ideje nincsenek helyi háborúk. Azért,
1: nagyon.
0: Amíg Európa meg a világ nagy része vérzik.
1: Nagyon megbecsüli, sőt azt mondhatom, hogy nagyon büszkék rá. Tehát Új-Zélandon is, különösen a nép nagyon-nagyon büszke arra, hogy itt gyakorlatilag Új-Zéland területén még soha nem volt háború. Ők voltak már háborúban, ugye az első világháborúban a katonáik részt vettek, és sajnos sokan meghaltak, de Új-Zélandon még háború soha nem zajlott, és erre büszkék, és mindent megtesznek érte, hogy békében legyenek. Az egyik legbékésebb nemzet, mondhatom így. Ez ugyanígy igaz az óceáni szigetekre is. Tehát ők elsősorban békés úton oldanak meg minden nehézséget, ami persze van, és hogy visszatérjek a kérdésedre, persze vannak változások, világpolitikai változások is. Mondjuk ennek az egyik legeklatánsabb példája, ami az utóbbi 10-15 évben zajlik. Ugye korábban a csendes óceáni szigetvilág elsősorban az Amerikai Egyesült Államok befolyása alatt volt. Politikailag, gazdaságilag, sőt, hát katonailag is. Ma ez másként van, Kína óriási befolyást szerzett az utóbbi másfél évtizedben, Óceániában is, és ezt ők békésen, konfliktusok nélkül, főleg gazdasági módon igyekeznek elérni ezt a befolyást, de kétségtelen az, hogy van egyfajta rivalizálás az Egyesült Államok és Kína között, hogy kinek van nagyobb befolyása Óceániában. Új-Zéland ebből egy kicsit kimarad, mert Új-Zélandnak azért megvan régóta, tehát egy bő másfél évszázada megvan a maga külpolitikája, ami sokszor hasonlít az Ausztrálhoz, azért ők nagyon sokban követik Ausztráliát, sokféle értelemben, és hát van egy hatalmas európai kultúra mögöttük, főleg a brit mentalitás és hagyományok nagyon erősen szerepelnek. Tehát ott a változások nem ennyire élesek és hirtelenek, mint ami az óceániai szigeteken történik.
0: A hagyomány kérdése. Ugye nagyon távol vannak a nagy világ gócpontjaitól, Ausztrália van még közelebb, Ausztrália is maga távol van a többi kontinenstől. Tehát tényleg az egész szigetvilág egy nagy szigetnek tekinthető. Mi tartja őket össze? Mi az, amitől ők identitást nyernek?
1: Ketté kell vennem megint Új-Zélandot és Óceániát. Tehát Új-Zéland ugye alapvetően egy nagyon kevert társadalom, hiszen eredetileg Új-Zéland területén éltek, bár nem túl régen, ezt hozzá kell tennem, tehát én nem is hívom őket úgymond benszülötteknek, hogy magyarul szoktak mondani, hanem őslakosok, akik gyakorlatilag a 15. században kezdtek el bevándorolni oda a környező szigetekről, a Óceániából. Tehát a 15. századig Új-Zélandon ember nem járt és nem élt soha. Ezért is maradt meg a természet ilyen gyönyörűen, ahogy megvan, mert a 15. századig ott nem volt. Tehát Új-Zéland az utolsó földterület a világon, amit felfedezett a nyugati civilizáció, de előttük már az úgynevezett maori lakosság, ami szintén egy kevert lakosság, nem egy egységes, nem homogén társadalom, hanem ők is a különböző szigetekről érkeztek oda. Jelenleg több mint 72 különböző törzset tartanak számon, akik oda jöttek a környező szigetekről. Tehát ők voltak az őslakosok, és akkor ehhez jött a 19. században, 1820-as években kezdődött el a nyugati megjelenés ott. Először a hollandok kerültek oda, akik felfedezték tulajdonképpen ezt a területet Ausztrália után.
0: A neve is innen van.
1: Innen van maga a név, igen, hiszen maga a Zéland az egy holland szó, tehát földet jelent gyakorlatilag, új föld az hivatalosan az a fordítása. És a hollandok után jöttek aztán franciák is, és a britek, akik közül nagyon sokan skótok voltak, akik oda érkeztek. Aztán a francia jelenlét az lecsökkent erősen, nem tudták fönntartani a jelenlétüket erősen, viszont a britek igen. Tehát most a mostani társadalmat a brit jelenlét jellegzi meg erősen. Ebből következően, tehát van egy nyugati jelenlét az országban, és van egy őslakos jelenlét. Na most ez a kettő egy olyan kulturális egyveleget hozott létre az országban, ami másfél évszázadon keresztül sem tisztult le. Tehát ennek a népnek, akit ma új-zélandi népnek hívunk, nem volt egy saját identitása. Ezt most szeretnék egy kicsit megalapozni és létrehozni olyan módon, hogy a nagyon-nagyon kevert nyugati társadalom, akiket most kiegészít egyébként a mostani szigetekről való beáramlás is, hiszen egy nagyon kontrollált, de folyamatos bevándorlás van az országba, és ezt az egyveleget a maori őslakosoknak a kultúráján és hagyományain keresztül igyekeznek kialakítani egy saját identitást, hogy legyen egy önálló identitása a népnek és az országnak.
0: Azt kérdezem, hogy azért, mert a nyugatról odavándorló főként a brit szigetekről érkező lakosság nem tud identitást adni a sziget egészének, miért jobb inkább az őslakosoknak az identitásához nyúlni?
1: Így van, mert igaz, hogy létszámban ők voltak a legtöbben a 19. században, ma már abszolút nem mondhatjuk azt, hogy ők lennének. Igen, így van, akik oda mentek tulajdonképpen, de ez messze nem jelenti azt, hogy ők a saját kultúrájukat rá tudták volna illeszteni a teljes országra és a lakosságra. És ma már semmiképpen nem mondhatjuk azt, hogy ők többségben lennének. Tehát ma, ha megnézzük a mai társadalmat, sokkal többen vannak az utóbbi 20-30 évben bevándorolt ázsiai szigetekről oda került népek, akik jönnek a Fülöp-szigetekről, Indonéziából, Maláziából, Kelet-Timorból, Kínából, Indiából, és így tovább. 27 különböző nemzetet tart számon csak a katolikus egyház, akik az utóbbi két, esetleg három évtizedben érkeztek oda. Tehát rettentően színes a társadalom, és ezért gondolják azt, hogy a maorik, akik a legősibb lakói ennek a szigetnek, hogy rajtuk keresztül próbálnak egy közös identitást.
0: És a maorik milyenek a hit szempontjából?
1: A maorik ma teljes egészében keresztények, tehát a maori őslakosság az egészen hamar a 19. században odaérkezett misszionáriusok által keresztényé vált. Ezt ők azzal magyarázzák, és nagyon érdekes jelenség, hogy igaz, hogy ők távol álltak a hivatalosan kifejezett monoteizmustól, de az egész hitrendszerük az abszolút egy Istenre összpontosult. Tehát a különbség a keresztény gondolkodással szemben az, hogy ők az egy Isten hitet alapnak tekintették, de ennek az egy Istennek nagyon sokféle megjelenését tartották számon, és nagy tisztelettel voltak, vannak mind a mai napig, főleg a természetben fölfedezett Isten iránt. Tehát a víz, a hegyek, van egy szent hegyük például, ami egy nagyon magas állandóan hóval borított hegy, vagy akár a síkság, akár az óceán, mind ezeket mind ők az Isten megjelenésének tartották, és nagy tisztelettel voltak, de soha nem külön istenekként tekintettek rájuk, hanem volt egy olyan koncepciójuk, ami egy Isten hitet adott. És ezért volt viszonylag könnyű a misszionálásuk, amikor megérkeztek először a skót presbiteriánus misszionáriusok, utána a katolikus misszionáriusok. Az ő számukra nem volt nehéz elmondani azt, hogy mi egy Istent hirdetünk, és ennek az egy Istennek az eljött fiát, stb. Tehát viszonylag gyorsan megtörtént a misszionálásuk, és ma mindenki kereszténynek vallja magát.
0: És a keresztények között a megosztás katolikusok és nem katolikus keresztények között?
1: Ha az össztársadalmat nézzük, akkor nagyjából 1/5 a társadalomnak katolikus, és 4/5 protestáns. Ebben benne vannak anglikánok, presbiteriánusok és más kisebb egyházak. A maorik között sokkal nagyobb az aránya a katolikusoknak, nagyjából duplája, tehát a maorik között közel 40% a katolikusok aránya, és 60% a protestáns.
0: A bevándorlás évén hogyan alakul a vallási összetétel változása?
1: Manapság nagyon érdekesen alakul, és egy hatalmas fejlődésben van a katolikus egyház, mert azok, akik jelenleg, ahogy mondtam, a nagyon erősen kontrollált bevándorlás által oda kerülnek, ezeknek nagy része katolikus. Elsősorban persze munkavállalás miatt kerülnek oda, hiszen jó fizetéseket kapnak, aztán vannak, akik persze tanulás miatt kerülnek oda, de nagyon sokan közülük katolikusok, ezért a katolikus egyház egy nagy fejlődésen megy át, és nagyon megfiatalodott az utóbbi 2-3 évtizedben, mert ugye a helyi katolikusok ott is előregettek, mint ahogy ez a nyugati társadalmakban jellemző, viszont náluk nagyon-nagyon sok a fiatal, és akármelyik plébániára megyek, és hát persze ismerem a statisztikákat, túlnyomó többségben vannak a fiatal korúak, családokkal, és hát ahogy mondtam, nagyon sok országból érkeznek oda.
0: Az egyház kellőképpen tud figyelni az új érkezőkre, a vendégmunkásokra?
1: Hát nézd, hogy kellőképpen, ez soha nem mondhatjuk, hogy ez elég lenne, de nagyon ezen vannak és igyekeznek, tehát külön pasztorációs csoportokat és centrumokat hoznak létre a számukra. Ugye egyrészről az ő integrálásuk nem annyira nehéz, hiszen mindenki beszél angolul. Ez egyfajta összekötő kapocs, és ők részt vesznek ugye az egyház életében ezáltal. Ugyanakkor a legtöbben igyekeznek megtartani a hagyományaik a saját nyelvükön is, ezért igénylik azt, hogy legyen valami olyan pasztorációs lehetőség, ahol az ő nyelvüket beszélő pap vagy nővér esetleg részt vesz, és ezért jönnek, hívnak a püspökök ezekből az országokból papokat szintén.
0: Legfontosabb nyelvi csoportok?
1: Hát a legfontosabb nyilván a Fülöp-szigetekiek, tehát ők vannak a legtöbben a katolikusok között, és ők már sokkal régebben is elkezdtek jönni. Nagyon érdekes az indonéziaiak, tehát rengeteg indonéz katolikus van, azt mondhatnám, hogy talán ők a másodikak, és hát ezen kívül, tehát nehéz arányokat mondani, de nagyon sokan jönnek Kínából, ahogy mondtam, Szingapúriak, Maláziából, tehát, és hát Vietnám, igen, jó, hogy említett, tehát Vietnámból nagyon sokan érkeznek. Ugye Vietnám nagyon érdekes jelenség, mert egyike azoknak a kevés országoknak, ahol a hivatások száma is rettentően emelkedik. A papi hivatások, szerzetesi hivatások rengetegen vannak, maga a katolikus egyház is, tehát a létszámban nagyon emelkedő, és nagyon sok hivatást adnak, olyannyira, hogy így mondjam, exportálni is tudnak. Úgyhogy például Új-Zélandon is van egy jó pár szeminarista, kispap, akik Vietnámból jönnek, és utána ott fognak maradni Új-Zélandon.
0: Ez Új-Zéland, és akkor most forduljunk a szigetvilág felé. Milyen ott a vallási helyzet? Az identitás kérdése.
1: Igen. Hát náluk először is az identitás nagyon erős. Tehát ellentétben Új-Zélanddal minden egyes szigetnek, amik manapság mind önálló ország is gyakorlatilag, ugye kicsi országok, de önállóak, nekik nagyon erős az identitásuk. Tehát nekik nincsen identitás problémájuk egyáltalán. Ebben benne van a helyi kultúra, a helyi hagyományok, és a helyi egyház borzasztóan fontos szerepet játszik. Ha most röviden kéne válaszolni, amit mondasz, hát a vallási helyzet az, hogy nagyon-nagyon-nagyon pozitív és erős. Tehát a szigeteken az emberek számára a hit és a vallásosság, ez nem kérdés. Ez nem egy tárgyalandó téma, mert ez alapvetően ott van a társadalomban. Tehát minden szinten, kezdve az államelnöktől, az óvodás gyerekig, az abszolút jelen van, hogy mindenki hívő. Persze különböző egyházak vannak ott is, tehát a déli szigeteken ott is erős a protestáns jelenlét, és a katolikusok létszámban kevesebben vannak. Az északi része az óceánnak a sokkal inkább katolikus, mert oda már a spanyol misszionáriusok megérkeztek a 16. században, a spanyol katolikus misszionáriusok. Míg a déli szigeteket ugye később fedezték föl, és oda előbb érkeztek a protestáns misszionáriusok. Minden esetre a hit, ahogy mondom, és a vallásosság, ez része a mindennapoknak. Tehát ezt én számtalanszor megtapasztaltam különböző események kapcsán, meg megnyilatkozások kapcsán. Tehát az ő számukra ez nem kérdés. Ami számukra a probléma inkább ott az elvándorlás. Tehát nagyon sokan ugye ezekről a szigetekről, hiszen ezek nagy részben szegények, jóval szegényebbek, mint mondjuk Új-Zéland, Ausztrália, stb. Meg bizonyos szigetek erősen kötődnek az Egyesült Államokhoz, az északi szigetek, és több szigetről szabadon települhetnek át az Egyesült Államokba. Tehát rengetegen elvándorolnak, ezért a létszám, az ország lakosságának a létszám és a katolikus egyháznak a létszáma ezáltal csökken, de annyira nem tragikus, hogy itt most alul lenne szó, hogy kiürülnek a szigetek, de minden esetre van egy ilyen tendencia. Tehát ellentétben Új-Zélanddal, ahova bevándorolnak, innen meg kivándorolnak az emberek.
0: A nagy kérdések után egészen személyes. Milyen a klíma ott és milyen a koszt? Hogyan bírja ki egy magyar gyomor, meg egy magyar lélek azt a távoli világot?
1: Hát az az igazság, hogy én már olyan régen dolgozom szerte a világban és a diplomáciában, hogy én hozzászoktam ahhoz, hogy mindenféle klímát elviselek, a nagyon hideget is, ugye voltam Skandináviában, Belarusban, ahol nagyon hidegek vannak, és voltam trópusi országokban, mint Haiti, vagy Fülöp-szigetek, vagy Honduras, tehát mindenféle klímában voltam. Hát itt gyakorlatilag hetente váltom a klímát, hiszen a szigetek nagy része az trópusi éghajlatú, szubtrópusi, trópusi, maga Új-Zéland az hát egyfajta kontinentálisnak mondott éghajlat, de ennél sokkal bonyolultabb, hiszen az óceán óriási befolyással van, meg az Antarktisznak a befolyása nagyon nagy Új-Zéland klímájára, tehát mindenféle időjárásunk van, és sokszor egy napon belül 4-5-ször megváltozik, de minden esetre hála Istennek nincsen vele gondom, hozzászoktam már. Az ételekre ugyanezt mondhatom, tehát nyilván mikor otthon vagyok, akkor szívesen eszem a hagyományos magyar ételeket, de hát kénytelen voltam megszokni, hogy enélkül is azért meg lehet lenni.
0: És a Katya, hálásan köszönöm ezt a roppant érdekes beszámolót, és a hívekkel együtt ígérem, hogy imádkozunk, hogy Isten tartson meg téged ebben a szolgálatodban, ugyanilyen derűvel, lelkülettel és jó gyomorral is. Isten áldjon!
1: Nagyon köszönöm!
0: A Pintér Gábor apostoli nuncióssal készített stúdió beszélgetésünket hallották. itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Ukrajnában vessenek véget az erőszaknak, nyissanak teret a diplomáciának, a Szentatya felhívása. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok, adjátok életeteket másokért. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja, Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet, és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szentatya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat. Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra. Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszinteséget és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd ha szükséges, két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépésekké alakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkánás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól, ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy megossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Marie.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amely a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítések konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon. Buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökük kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok! Adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott, főként a gyermekekkel. A Szent Atya

hírre megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szentatya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak, a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szentatya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lourdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szentatya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszával megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, akik köz jelen volt Franco Fontana Salesi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyára táboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Verges Alzaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent Második János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szentatya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapssal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzijáték fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.

0: 14. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenlegi zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
1: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium pro prefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmozdításáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek jegyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházok kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat, A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyház a születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós. A Szentatya pénteken fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. Taglebi Boros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. A kölcsönös testvéri szeretet két útja. Leó pápa úrangyala imája. Szeptember 6-án vasárnap délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában levő dolgozó szobája ablakából imádkozta el az úrangyala imát. A napi olvasmányokhoz fűzött beszédében arra buzdította a keresztény közösségeket, hogy gyakorolják a kölcsönös szeretetet és a problémákat a növekedés irányába tartó lépések kialakítsák át. A pápa felvázolta a kölcsönös szeretet gyakorlásának két módját, amelyek a következők, a testvéri korrekció és az egymás közötti egyetértés. Kedves testvérek, szép vasárnapot! Köszöntötte Leó pápa a Szent Péter téren összegyűlt nemzetközi hívősereget. A vasárnapi liturgiában hirdetett Isten igéje a gondolkodás és a cselekvés néhány alapvető szempontját kínálja fel számunkra. Kezdte beszédét a Szentatya. A rómaiaknak írt levében olvassuk, hogy minden parancsolat ebben az egyben foglalható össze, szerest fele barátodat, mint önmagadat.
1: Amerai il tuo prossimo come te stesso.
0: Szent Pál egy nagyon erőteljes képpel hangsúlyozza ezt a pontot, amely a mi atyánk imában is jelen van. Így ír ugyanis, testvéreim, ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel. Jézus megtanított minket arra, hogy kérjük és gyakoroljuk az adósságok elengedését. Van azonban egy olyan közkincs, amellyel egymásnak tartozunk, anélkül, hogy annak rabjává válnánk, és ez a kölcsönös szeretet adóssága. Minden figyelem, gondoskodás és jóság, amit kaptunk, szabadabbá tesz bennünket, és képesebbé válunk a felelősségvállalásra. Elemezve az évközi 23. vasárnap evangéliumi szakaszát, Leó pápa arra mutatott rá, hogy Jézus minden keresztény közösségnek legalább két módot javasol a kölcsönös szeretet gyakorlására. Az első lépés, hogy legyünk képesek a testvéri korrekcióra. Ez egy kényes és túl gyakran elfeledett adottság, ami őszintességet és fokozatosságot igényel. Őszintén beszélni egymással, először kettesben, majd a szükséges két-három ember között, végül amikor kell, az egész közösséggel. Azt jelenti, hogy szembenézzünk a valósággal és a problémákat, a konfliktusokat a növekedés felé vezető lépések kialakítjuk át. A panaszkodás és a rossz indulatú petkánás ugyan könnyebb, de semmi eredményt nem hoz, és számos helyzetet megbénít. Az evangélium viszont a szeretetben megélt szabadságra nevel minket. A testvéri szeretetnek van egy másik módja is, amely Jézus szerint még az imádságot is átalakítja. Megegyezni egymás közt. Nem csupán konfliktusok esetén, hanem akkor is, amikor valamilyen ajándékot kérünk Istentől. Az Úr így szól: ha ketten közületek egyetértve kérnek valamit a földön, meg fogják kapni mennyei atyámtól. Ez az ígéret arra utal, hogy lehetnek közös vágyaink, közös fájdalmaink, közös reményeink, és az imádságunk keresztül növekedhetünk az egységben. Hit nélkül mindenki magányosnak érezhetné magát, és gyanakodhatna a többiekre, idegeneknek és ellenségeknek tekintve őket. A kegyelem által azonban fivérek és nővérek vagyunk, akik képesek megtalálni az összhangot, találkozunk, megbocsátunk egymásnak, és meghallgatjuk egymást az Úrban.
1: Chiediamo a Maria.
0: Kérjük Máriát, szólt végül a pápa, aki az angyal üdvözletét követően sietve felkereste unokanővérét, Erzsébetet, hogy meghozzák

0: ossza vele a várandóság örömét és fáradalmait, tanítson meg minket a testvéri szeretet örömteli kötelezettségére.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae.
0: Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa ismételten felhívást intézett minden erőszak befejezésére, kifejezve közelségét az évek óta háborútól szenvedő ukrán néphez.
1: Con animo adolorato.
0: A pápa szívében fájdalommal követte a híreket azokról az erőszakos támadásokról, amely a közelmúltban több ukrán várost és polgári infrastruktúrát sújtottak, ártatlan emberek halálát okozva. A Szent Atya egyesül a lakosság szenvedésével, akik évek óta szorongásban és félelemben élnek. Leó pápa most újabb felhívást intézett az erőszak befejezésére, a pusztítás megállítására, valamint arra, hogy a felelősök nyissák meg szívüket a párbeszédnek és a békének. Annak a reményének adott hangot, hogy a tárgyalások újraindítására az ezekben a napokban tett erőfeszítése konkrét eredményeket hoznak és teret nyitnak a diplomáciának. Imádkozzunk az Úrhoz,
1: eleviamo la nostra preghiera al Signore,
0: hogy a világ minden konfliktusában az egyetértés uralkodjon. Buzdított rá a Szent Atya. A pápa ezután üdvözölte a római híveket és a különböző országokban érkezett zarándokokat, köszönetét fejezve ki jelenlétükért. Külön kiemelte a németországi Szent Lambert papnevelő intézet közösségét, valamint az olasz zarándok csoportok között köszöntötte Oppido Mamertina Palmi kalábriai egyházmegye kórusát, amelynek tagjai püspökük kíséretében zarándokoltak el Rómában. A pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánt, arra bíztatva, hogy miközben a nyári szünet után fokozatosan visszatérünk szokásos tevékenységeinkhez, kérjük az Urat, kísérjen utunkon és támogasson bennünket világosságával. Leó pápa a vatikáni család ünnepen. Nagy csoda vagytok! Adjátok életeteket másokért. A vatikáni családok ünnepét tartották immár harmadízben szeptember 5-én szombat délután is este a vatikáni kertekben, amelyen megjelent Leó pápa és köszöntötte a családokat, majd kötetlen beszélgetés folytatott főként a gyermekekkel. A Szent Atya köszöntő beszédében felidézte II. János Pál pápa szavait. A család Isten tükre, Isten látni akarja magát a közösségünkben, családjainkban. Immár harmadik alkalommal tartotta meg a vatikáni családok ünnepét éppen a nyár végén, és még az itt Olaszországban hétfőn kezdődő iskolai év előtt. Több száz család ült egybe a Szentpéter bazilika mögött, a vatikáni domban emelt kormányzóság épülete előtt. Jelen volt természetesen Raffaella Petrini nővér, a vatikáni kormányzóság elnöke, akit még Ferenc pápa nevezett ki 2025. február 15-én erre a tisztségre. A vatikáni családünnep 3 éve született még Ferenc pápa alatt, bár ő betegsége miatt már nem tudott részt venni rajta, de tavaly a résztvevők igazi nagy meglepetésére megjelent az új pápa. Ennek nyomán a vatikáni családok nagyon remélték, hogy Leó pápa idén ismét eljön hozzájuk, hiszen ő a Vatikán város állam államfője. 19 órakor bukkan fel a Szent Atya fehér ruhás alakja a kormányzóság zöld nagykapujában, miközben egy zenekar a közismert Szent Ferenc film Dolce Sentire dalát játszotta. A családok, de különösen a gyermekek lelkes tapssal köszöntötték Leó pápát. A gyerekek közül sokak számára ismerős volt a terep, hiszen közülük sokan részt vettek azon a vatikáni nyári táboron, amelyet itt a közelben tartottak a vatikáni kis tűzoltók táborában, ahol egy hetet töltöttek együtt játékkal, sporttal, énekkel, ünnepléssel. A Szent Atya érkezése előtt a Vatikánban dolgozó családok a vatikáni kertek felső részén emelt Lurdi barlang előtt közös szentmisén vettek részt, majd onnét érkeztek a kormányzósági palota elé. Leó pápát az egybegyűltek nevében Raffaella Petrini nővér, a kormányzóság elnöke köszöntötte, hálásan megköszönve a Szent Atya jelenlétét. Kiemelte, nagy öröm mindnyájunk számára, hogy munkájuk révén részt vehetnek abban a nagyszerű küldetésben, amelyet az Úr bízott őre. Leó pápa válaszába megköszönte a szép ünnepet, amelyet a kormányzóság felelősei szerveztek, aki közjelen volt Franco Fontana Szalézi atya, aki a kormányzóság igazgatóságainak és központi hivatalainak káplányait koordinálja, és aki a vatikáni nyáratáboromban résztvevő összes gyermek lelkipásztora volt. Leó pápa háláját fejezte ki a kormányzóság korábbi elnökeinek, Giuseppe Bertello és Fernando Vergez Álcaga bíborosoknak, akik Ángel Fernández Ártime bíborossal együtt jelen voltak a családi ünnepen. Leó pápa jelenlévő összes család figyelmébe ajánlotta II. János Pál pápa egyik gyönyörű mondatát. A család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja. Kezdjük mi is ezzel, buzdított Leó pápa. Képzeljük el a családunkat, és képzeljük el ezt a családot is, amelyben most mi összegyűltünk. Isten látni akarja magát a közösségünkben, a családunkban, a ti családotokban. Isten jelen van itt. Második János Pál pápa még hozzátette, hogy a család az a tükör, amelyben Isten önmagát látja, és látja a két legszebb, a két legnagyobb csodát. Az egyik az élet adásának a csodája, a másik pedig a szeretet átadásának a csodája. Pontosan ebben áll Szent II. János Pál pápa felhívása. Életet adni és szeretetet adni. Szeretném mindnyájatoknak, családjaitoknak megköszönni ezt a nagy csodát, ami vagytok, szólt Leó pápa. Minden nap valamiképp mi is úgy tekintetünk a családunkra, mint Isten tükrére, és újra felfedezhetjük Isten szeretetét, mit jelent nekünk az életünket adni, mit jelent nem csak önmagunknak élni, és nem önzőnek lenni, hanem másokért adni az életünket a családban, barátok között és azok közt, akik még nem is a barátaink. Legyen a mai esti ünneplésünk is Isten szeretetének tükre, hangzott a Szentatya záró kívánsága. Érezzük meg igazán ezt az örömet, amelyet csak Isten adhat nekünk, és adja meg nekünk ma is azt az örömet, hogy Isten szeretete tükreként együtt ünnepelhetünk. Leó pápa rövid beszédét viharos tapssal felkiáltásokkal köszönték meg, mire a Szentatya mikrofontól ellépe a családok közé ment, és belebegyült a szülők és gyermekek lelkes közösségébe. Megpróbált kezet fogni minden részevővel, és különösen azoknál a családoknál időzött el, ahol nemrég gyermek született, akiket nagy szeretettel megáldott. Ezek azok a családok, amelyeknek újszülött gyermekeit a Szentatya rendre megkereszteli a Sixtus kápolnában minden év január 2. vasárnapján, Urunk keresztsége ünnepén. És végül egy személyes megjegyzés. Az említett szombati napon, éppen az esti órákban a Szent Péter tértől 100 méterre eső rendházunk teraszán sétáltam, kezemben rózsafüzérrel. A teraszunkról csodálatos kilátást nyílik az egész városra, a Szent Péter térre és az apostoli palotára. 8:30 lehetett, amikor Michelangelo kupolája mögül tűzi játék fényei lobbantak fel, és azonnal tudtam, hogy azok a petárdák most a családokat éltetik. Igen, a Vatikán egy nagyon kicsi állam, de ugyanakkor egy nagyon nagy család.
2: XIV. Leó pápa fogadta Edgars Rinkevics lett elnököt. A Szentszék sajtóterme az alábbi közleményt adta ki a találkozóról. 14. Leó pápa audiencián fogadta Edgars Rinkevicset, a lett köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, Paul Richard Gallagher érsek, az államközi és a nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár kíséretében. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során a felek megelégedéssel szóltak a Szentszék és a lett köztársaság között fennálló jó kapcsolatokról. A megbeszéléseken érintették a közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket nemzetközi és regionális szinten egyaránt, különös tekintettel a jelenlegi zajló ukrajnai konfliktusra. Ennek kapcsán ismételten hangsúlyozták, hogy a nemzetközi közösség részéről nagyobb elkötelezettségre van szükség a békés megoldások előmozdítása érdekében.
0: Tagle bíboros az új egyházok új püspökeihez. Járjunk együtt a missziós megtérés idejében. Az evangelizációs dikasztérium hivatása, hogy kísérje, támogassa és együttműködjön az új részegyházakkal, tiszteletben tartva azok saját autonómiáját, jelentette ki Luis Antonio Tagle bíboros, az evangelizációs dikasztérium proprefektusa szeptember 3-án csütörtök reggel a missziós dikasztérium illetékességébe tartozó területek új püspökeinek most indult vatikáni képzésén. A kurzus első napján a résztvevő új püspökök a Szent Péter apostol pápai kollégiumban megismerkedtek egymással, majd Tagle bíboros a kollégium kápolnájában szentmisét mutatott be az új püspökök koncelebrálásával. Tagle bíboros homiliájában először felidézte a római kúria reformját, amelyet Ferenc pápa kezdeményezett a Predicate Evangelium kezdeti apostoli konstitúcióval, amelyet 2022. március 19-én hirdette ki, és amely ugyanazon év június 5-én lépett hatályba. Az új konstitúció egyesítette a korábbi népek evangelizációjának kongregációját és az új evangelizáció előmutításáért felelős pápai tanácsot, létrehozva az evangelizációs dikasztériumot. A dikasztérium két szekcióból áll, az egyik a világ evangelizációjának alapvető kérdéseivel, a másik pedig az első evangelizációval és az új részegyházakkal foglalkozik. A dikasztérium megkülönböztető jegye, hogy prefektusa a római pápa. A Predicate Evangelium apostoli konstitúció miközben megismétli, hogy a római kúria szervei jogilag mind egyenlőek, az evangelizációs dikasztériumot a dikasztériumok listájának élére helyezi. Ez a választás kiemeli a római kúria reformjának átható missziós irányultságát. Ennek egyében az evangélium hirdetése és az egyház evangelizáló küldetésének szolgálata a római pápát és az egyetemes egyházat szolgáló kúria középpontjába került. Az első evangelizációs szekció az új részegyházakat szolgálja, és konkrét célja a missziós tevékenység és az újonnan evangelizált népek körében egyházak megszületése. Isten igényének magvából születnek azok, és fejlődnek az őshonos részegyházak, amelyeket segíteni kell érlelődésükben. Tagle bíboros homiliájában emlékeztetett arra, hogy a szekció támogatja az evangélium hirdetését és a hitélet elmélyítését az első evangelizáció területein, és többek között felelős az új egyházkerületek felállításáért, módosításáért, valamint azok vezetőkkel való ellátásáért. A római kúria és a helyi egyházak kapcsolatában új egyházi és missziós tudatosság alakult ki, hiszen az új részegyházak képesek lelkipásztori és kormányzási felelősséget vállalni. Ezért a dikasztérium szerepe, hogy elkísérje, támogassa és együttműködjön velük, tiszteletben tartva jogos autonómiájukat. A missziós tevékenység nem ér véget a helyi egyháza születésével és megszervezésével, hiszen az indító szakasz lezárulásába sem szűnik meg az egyház további missziós tevékenysége, hangsúlyozta Tagle bíboros homiliájában, amelyet az új egyházok új püspökeihez intézett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!